Fejátovce, on tavaly színok, kihen a vészta magóma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tovce, kautna mahoma, hát simona, ég van, de gamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vaskamtek, vaskamtek, kakke, kamionágon.